0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

like this.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elbít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Πιχτόγκιου Ράδιο.
1: Πιχτόγκιου Ράδιο.

Mr. Stuart Kershaw.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhat
6: még több zene.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
3: Let's go, girls!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Gitangyó Rádió.

fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket. Bitakyú Rádió.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részlőrésszel megsebzett bronztérgyű repett sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tepes napról marinét.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis fiú zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: مثلا اینجا بگی که چپو
1: متراسی که اتنه رو
2: گذاره.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Remember Britney Spears énekel nektek, és ne felejtjétek, hogy a bitangyoradio.com oldalon elérhettek minket, a csevegő falat pedig a chat menüpontra kattintva tudjátok elérni, hogyha csevegni akartok velünk, a többi rádió hallgatóval, itt a velem a műsor vezetővel, akkor chat menüpont a bitangyoradio.com oldalon. A háttérben köszöntöm Wolfit, itt van velem, így a háttérben is hallgat, legalábbis remélem. Jó szórakozás neked és kellemes estét, ahogyan a többi rádió hallgatónak is. Hamarosan én is ott vagyok a csevegőfalon, és megnézem, ki van itt velem, mert csütörtök este a tökes.

És hát ha ne feledkezzünk el a születésnaposokról sem, boldog születésnapot a mai születésnaposoknak, és hogyha összejött a névnap is, a koppány és a születésnap is, akkor hatalmas bulit kívánok, még 4 órát bulit pulizhatsz, hiszen ugye éjféltől már egy másik nap kezdődik.

És hogyha jó zenéket akarsz hallgatni, akkor tarts velem ebben az egy órában, ugyan az a csütörtöki tökesti parti, mindig egy egyórás zenei buli, Indy Elephant és Hello felvétele a folytatásban, a címe pedig When I Need You, amikor szükségem van rád.

Na nézzük, ki vannak, kik vannak itt a Csörgő falon. Itt van a Roni, aztán Bíborka, Bubu, Csámpás Rozi, Katóka, Roli 40, Szürke Kisegér, Zen és Zsuzsi. Kellemes estét nektek, jó szórakozást!

kedves műsorvezető kollégám, biztos tapasztaltak már olyat, amikor így lefagyott a DJ szoftver, és az általában úgy attól van, hogy valami USB vezeték el mozdul, és akkor nem érzékeli rendesen, hogy az alapforgalmat. Hát remélem, ma nem lesz ilyen nekem. Mert valamikor rendesen mozgatom ilyen DJ pultot, és hát kábelek meg így remegnek. De megpróbáltam őket megfelelően rögzíteni, hát majd meglátjuk. Király ez a nóta szerintem, When I Need You, Indie Elephant és Hero felvétele.

A végén hagytuk egy kicsit a kongás gyereket, még hadd kongázzon. Itt pedig már a Pumpin' the Junk.

És ha éppen valaki beteg hasonlóképpen, mint én, bár én már egy kilábalóban vagyok, legalábbis úgy érzem, akkor jobbulást kívánok, és hát sok vitamin, meg melegtél, meg stb. Tudjátok. A legfontosabb a hidratálás állítólag. Csak ne alkohollal. Az mondjuk nem nagyon hidratál.

Közben látom, Wolfi megemlített a pestist, hát szerencsére az még nincs, bár hírek vannak róla, hogy Oroszországból állítólag kikerült a pestis egy laboratóriumból. Aztán, hogy igaz vagy nem, ki tudja. Van itt már minden, úgyhogy lehet keverni.

És ugye nem csak bulizunk este, hanem alszunk is. Valaki már aludni tér, például Zsuzsi, kellemes szép estét neked. Örülök, hogy itt voltál velünk.

Közben Wolf írta, hogy egyébként meg influenza szezon kezdődik, tehát influenza lehetséges. A Covid az valahogy eltűnt. Valaki szerint akkor tűnt el a Covid, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Valahogy eltűnt.

Utána pedig a házi orvosok már ránézésre megállapították, hogy te covidos vagy, nem kellett már az a teszt. Hogy szokták mondani, furcsán változnak az idők.

És mit láthatjuk a csörgő falon, valaki már csörgőtökkel és a szombréróban születik, úgy jön ki a szülőszobából.

Hát ezen nekem szól ez a felvétel, annak küldöm, aki meggyógyít. Jó, mi? Gyógyíts meg engem. Remélem, hogy meg tudsz gyógyítani. Biscuit, remélem szépen, Pragmaide, Far felvétele. Jó.

Egy kellemes dal volt ez a Heal Me, itt pedig már Here One Crow és az Endless Smile, vagyis Végtelen Mosoly című nóta.

Egy kellemes tribal hangzás Urban Crow felvételében Endless Mile. És hát érkezik Nari és az At Night, vagyis éjszaka. Ha már itt az este, meg aztán az éjszaka,

És hát mekkora az a zene, Naritól, hát Night. James Green nagyszerű nótája folytatásban, hamarosan What's Your Story? Ez a felvétel címe.

0: És mivel tökesti parti van, ott vannak a tökök is a csevegő falon.
1: Oh, what's going? Wanna get naughty?

És hát nem csak Bíborkának, hanem nekem is nagyon tetszik ez a felvétel, ezért is hoztam ma este nektek Kevin Palacios és a Deep Inside. Érkezik Lawrence Simeka, egy ismert név, és az In The Wall című felvétel. Azt hiszem, hát egy kis hall feldolgozás érkezik. Ha jól emlékszem a Pink Floyd felvételéből.

Egészen érdekes volt ez a Pink Floyd feldolgozás Lawrence Mekától, In the Wall címmel. Alok érkezik hamarosan, Don't Say Goodbye címmel. Ez a felvétel címe, Regis Mello remixében pörög majd.

egy kellemes utolsó előtti dal, hiszen érkezik az utolsó a mai műsorban Rucsi és Silly Greek Man felvétele. Take Me Higher felvétel címe.

Közben itt újsor közben ajánlották az USB csatlakozók energia gazdálkodásának kikapcsolását is. Az elején említettem egy USB-s problémát, és valaki ajánlotta, hogy hát ki kell kapcsolni az energia gazdálkodást az USB dugókra. Ezt is majd kipróbáljuk. És hát lehet-e benne valami. Ez pedig Gébelem volt, és a tökesti parti, csütörtök este természetesen. Remélem mindenki jól érzte magát ebben az egy órában, és további jobbulást kívánok mindenkinek, aki beteg és gyógyuljon meg, legyen teljes a felgyógyulása. Kellemes estét mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!

0: Pitagyú Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmerdarabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Café a Pitangió Rádióval. Csak így edzek meg. Dotwolf Attilával. She's crazy like a fool.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. I'm the father of the side of the world.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú rádió.
0: Mi így szeretünk.